0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efa chambrupungu ram efa chambrupungu.
0: Mizara falina wanao.